0: édes András!
1: Jaj! A Jós, de lelked voltál, stiefovat léti!
0: Nie, becsei muzsika csúja!
1: Jaj! Balanaszba pucsakasz gemisti!